0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zala vagyok a New Level Empire-ből,

0: Mások csak beszélnek.
1: Beszélnek.
2: Addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Vitamin Rádió. A legjobb zenéket.

0: Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.
1: At 14:06 on the 4th of December 1945, five U.S. Navy bombers took off from Fort Lauderdale, Florida. They were never seen again. This is the legend of Flight 19.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás.

0: Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: مثلا اینجا ویگ چپو
1: متراسی که تیر آلو
2: کنید.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mit a
9: És most korrigálnék valamit. Gyunkos Andi is azt mondta, hogy az Omega Együttes legöregebb tagja, Kovacsics Andris, aki egyébként tényleg ma ünnepli születésnapját, de nem a 77-et, csak a 76-at. De így is ő a legöregebb. Most be is jön erre az alkalomra. Egy szám elejéig visszavesszük. Öcsi,

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes zombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Aha.
1: Oh, dieses, die, die.
2: To your mind and soul.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.
1: This generation rules the nation with version.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitangyó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, te olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

battles of the night have never died unsatisfied.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Bitangyó Rádió. A hang, ami elér.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.

0: Oswasto Taube, Hopcico Hintldo.
1: A segítségedre van szükség.
2: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
3: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
4: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
5: Így jó lesz.
6: Ha felkészültél, tudhat
7: még több zene.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitom Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

is kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Csak neked. Csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitanhió Rádió.

Dánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

Hölgyeim és uraim, egy újabb mesehős érkezik ide a Vitangio Rádió nagy színpadára. Alapjába véve is kemény fából faragták a csávót, de ha elkezd füllenteni, ó anyám! A csajok sikítanak a gyönyörtől és kélyesen suttogják. Még! Ne hagyd abba! Ugye már kitaláltátok? Ősrek? Nem. Ő süsű a sárkány. Ezt az égés. Már megint én vagyok itt az ártány. Ja, megvan már, itt van a nyelvemen. Remélem, eszetlenségem nem ront a kedveden. Ő az olasz csikó, személyesen. Finom.

0: Give me some more music, baby.
1: Now here's one that's hot from the record presses.
2: Burnt my fingers!
1: Oh yeah, this is a new disco sound. We want to hear it right now.
3: İspan. Hot eski.
4: Kicsoda kegyelmet! Üdvözöllek, dicsőlovat, szép a ruhát, szép a lovat. Mi szél hozott, mondszáres, mi vajon az hívek? Terve.

Hello, hello, hölgyek, urak, ez itt a Bitangyó Rádió, benne pedig már a Fafejű Fafi Pinoki, egészen úszra, ugye ez itt a Slágerek 45-ös fordulaton. Ugye múlt héten kicsikét szűkölködtem veletek, hiszen ugye két adásom is elmaradt, ugye múlt héten hétfőn és szerdán. Kicsikét gyengelkedtem, ledöntött valami vírusféle, erősebb volt, mint én, de jelentmálásan visszatértem. Ez itt a Bitangyó Rádió, bitangyoradio.com. Van pedig ugye már pörög a slágerek, 45-ös maraton, ugye egy órával, illetve kettő órával később a szokott időhöz képest, hiszen ugye már nem lesz a Little Lion, és nem akartam ugye üresokat hagyni ugye meg kettő órában. És érkezik majd túlszorától Szíl és a Rockvillám. Szóval kezdődjük a műsor jól ismert a muzsikál, ugye hiszen ha hétfő, ugye akkor pedig nem más, mint a Love Deluxe sláger 79-ből, és a Here Come the Sun, The Game, vagyis így jön a hang újra és újra. Hát persze, hogy így jön az a hang újra és újra, minden hétfőn. 79, úgy egy Requiem muzsika Tucé Józsi barátom emlékére, hiszen neki volt az a nyitó muzsikája minden diszkó, ugye ebben kezdődött annak idején. Love Deluxe és a Here Come the Sun, The Game. Így jön a hang újra és újra. Mindez 2026. Augusztus 17-én, hétfőn.

Ugye a hétvégén ismételten barangoltam Gazsi barátommal egy piacon, ahol kézzel-kezes kopasz a barátom. Egyszer csak jött velem szembe az az igazi tucai mikrofon. Gyerekek, bontatlan állapotban jött velem szembe a mikrofon. Nem is értem, hogy ilyenkor 50 év után, 60 év után hogy jön szembe az emberrel egy ilyen bontatlan, originált állapotú mikrofon. Hát, nem bírtam otthagyni. Most éppen ezt használom egyébként, amolyan tesztjelleggel. Volt már belőle kettő egyébként, de ez valahogy mégis másképpen szól, úgy hallom. Szóval bitangyarádió.com, benne Love Deluxe és a Here Come the Sound Again.

Ugye kérem szépen, Londonban közel 30-hoz járunk, hőmérsékletileg legalábbis még így este 5 óra környékén, hogy itt egy órával kevesebb van, mint hogy ott Magyarországon. De nekem ez a hőmérséklet is már igazából meghaladja az én tűrőképességemet, hiszen nagyon melegnek érzem. Főleg itt van a tetőtérben, aztán kérem szépen háromszorosan legalábbis. Nekem is tetszik egyébként. Lassan összön minden, ami kell az igazi requiem adáshoz, kérem szépen. No, Love Deluxe is a Here Come the Sound Again. Itt jön a hang újra és újra. Love Deluxe.

Egyébként egy nagy kedvencem legendás korszakban, ugye 79-ben járunk, ugye kérem szépen a diszkó alapjainál. Love Deluxe és a Here Come the Sound Again. Ugye, kedves kopaszbarátok, volt nekünk egy másik úgymond közös muzsikánk, amely ugye szintén kötető Tucé Józsi barátunkhoz, és ez kérem szépen már nem más, mint a francia hölgy, Madeleine Kane. Chachepas.

Ugye a legendás, a 80-as években járunk, ugye Madeleine Kane kislemez, a lemez játszó korongján. Ez a Chechepa. Egy úgy Franciaországból. Chechepa. Ugye ma két adással várunk benneteket, ugye ez az első egészen úszág, ugye a slágereken, 45-es fordulaton. Ugye aztán engem követ majd 20 órától, jó megszokott menetrend szerint, ugye? 20 órától Szíl és a Rockvillám. Ugye Little Lion ugye a héten a szabadságon van. Chechepa. No, köszönöm szépen, bitangyorádió.com, egy rádió atarak nélkül benne, tehát a fafő, Pinocchio egészen 20-ig, persze, hát majdnem eltévesztettem, csak 18-ig, és ugye hétfő van is ilyen, hogy az én időm ugye az 16-18-ig szokott lenni, de ma hátrabültem 2 órával. Na, akkor gyerünk, kérem szépen, rázzuk meg! Robin Rez, Fit Leila Kay, a kis kedvenc, a kis svéd szexbomba, Leila Kay. And Robin Rez. With a face like this for your delight. Got to get.

Egyébként, hogy a hölgyé feltűnt, hogy a Dr. Albán Hello Africa című slágerében is. Aztán persze, hogy jött a saját a szóló karrierre, Leila K. néven. Robin Rez, featuring Leila K. és a Got to Get a Bütöngrádában. 89-ben járunk, hogy itt hagytuk abba, hogy egy két héttel ezelőtt.

Nyilván nekünk egy megújult weboldalunk, a cím persze változatlan, bitangyoradio.com. Gyere te is, nézz fel hozzánk! Látogass el a podcast menüpontunkba, hallgass vissza régi adásokat! Igyekszem minél több adást feltölteni mindenki által, benyújtott adásaiból. Szóval egy rádió határok nélkül az a Bitangyó Rádió. Szóval bitangyoradio.com, podcast menüpont, meg annyi régebbi adás. Visszalagadhatok, kérem szépen. Vannak hírek, érdekesek a nagyvilágból. Robin Rez és Leila K. 89 és a Got to Get.

Egy műsor minden hétfőben egy érdekesség, hogy csak is kizorog, eme 2 órában 7 incses, felkettek is, nem ezek pörögnek. 45-ös fordulat, innen persze a műsor a cím és a slágerek, 45-ös fordulaton. Benne a 49ers, és a Touch Me.

Egyébként az igazatom megvan egy fantasztikus érzés, amikor az ember belelemez játszok mögé, és újra éli, kérem szépen, a múltját. Nagyjából hasonló érzés volt 1981-ben, amikor ugye először a lemezre játszok mögé állattam, és kiálltam, kérem szépen, a közönség elé. Az kicsikét persze más volt, hiszen ott volt ugye közvetlen kontakt a hallgatók, illetve ha a diszkóban jelenlévőkkel. Kicsikét más lett, mint a rádiózás, ugye? Szóval nekünk egy chatfalunk, bitangyoradio.com. A legvégén találta egy chatfüleskára rákattintva, be lehet hozzánk kerülni a chatfalra, kérem szépen. Már aki persze arra érdemes, ezt hozzáteszem. Aki nem, az bizony kívül marad, hiszen kívül tágasabb tartja a mondás. Na, akkor nézzünk körül, mi csak a chatfalunkon, hiszen velünk van kiváló kollégám Roni. Az előbb itt volt, hogy velünk Little Lion is. Itt van a két robotunk, kérem szépen, Bobby és R2D2, itt van a szép erdélyből Bubu barátom, és persze a háttérben Melinda kedvese, Bubuni. Itt van a csámpás Rozi. Itt van egy másik nagy zenei szakértő, Dutyi Dili. A Facebook kedvence, vagy éppen kedveltje. Itt van a Kata, itt van a Liza. Itt van a Nefertit, és megjött végre az én kedves kis barátom Szürke Kisegérát. Hol a francba voltál egész eddig? Legközelebb találkozunk, agyonváglak, Isten bizony. És persze a sort a legvégére az én kedvesem, na, már jó megkeveredtem. Tehát a sor végre az én szerelmem, kedvesem Zorka látható. Na figyelj, kedvesem, megjött a kisegér. Hát kisegér, van hozzáállt egy történetem. Képzeld el, hogy volt vagy van, nem tudom egyelőre még eldönteni. A szobámban volt egy idegen betolakodó, aki rátámadt az én kekszecskémre. Mármint estidőben, mikor én éppen aludtam. Én kis naív csináltam neki egy kis egércsapdát, mondom, hát ha lesz nekem egy privát szürke kisegerem. De egyelőre még nincsen privát szürke kisegerem, úgyhogy egyelőre magányosan töltögetem a szobámban a napot. Na szóval. Van egy sejtésem, bár lehet, hogy elköltözött, megunta a kekszen való élést a szürke kisegér, és tovább állt a szomszédhoz, hogy éppen lement az alattam lévő szomszédokhoz. Pedig már kezdtem, hogy lesz nekem egy saját beállott külön szürke kisegerem. De hát ez van. Ember tervez, ugye sors végez. Na figyelj, ott a kedvenc számod a 69. Ez a French Kiss, vagyis a francia csók, és a Honesty 69.

Úgyhogy kedves szürkékészségre barátom, maradtál te nekem, mint szürke eminenciás baráta. Nem cseréltelek le, látod. Csak azt mondják, az igazi. Ah. Honesty 69. French Kiss.

Na kérem szépen, bitangyorradio.com, vagyis egy rádió atrak nélkül benne, tehát az elmúlt 4 perc, ugye a French Kiss és a Hennessy 69. Egy kicsikét dalamosabb muzsika kérem szépen, hiszen ez már egy Dieter Bohlen szervemény, mit is váratnénk tőle? Az előadó pedig nem más, mint a holland hölgy, Caroline Müller, vagyis Cici Kecse. Hát a baby, I need your love. Hát baby, szükségem van a szerelmedre. Hát gyere és szeresse. Cici Kecse.

neki is, rájöttem, hogy mi volt a probléma egyébként szerintem. Látom, te igazából az egérre szoktál bukni. Akarom mondani, a sajtra szoktál bukni. Nekem nem volt itt olyan sajtom, én ugye kekszetettem be neki csapdákép. Lehet, hogy váltanom kell szerintem sajtra, hát a sajtra jobban ráizgul. Szóval Bitangyó Rádió! CC Catch! Baby, I need you!

diszkó királynő, Amanda Lear. Rengeteg pletyka keringett ugye a hölgyről, hogy egyáltalán nem is hölgy, hanem ugye ő férfi, testbe bújtatott nő. Rengeteg orvosi vizsgáton esett keresztül, ugye mire megjött a tény, megállapítás, hogy bizony, ő pedig egy valódi hölgy. Amanda Lear és a Fall of Me a Bitangyó Rádióban. Na, halló, most akkor állj meg egy pillanatra. Azt mondja nekem a Pit barátom, hogy az egér nem eszi meg a sajtot. Kedves kisegér, légy szíves, áruld el nekem, az egér megeszi a sajtot? Vagy a sajt eszi meg az egeret? Hallom.

0: valami.
1: Szóval, kedves hallgatók, aki tudja válaszolni a kérdésetet, vagy az én kérdésemet, hiszen a nagy kérdés.
2: Igen is, feleséges úr!
3: Mi volt a kérdés?
1: Tehát kérem szépen, a kérdés a következő.
3: Mi volt a kérdés?
1: Az egér megeszi-e a sajtot? De ugye legfőképp állom a választ a hivatalos szemétől, maga Szürke Kisegértől. Hiszen ki tudna jobban a választ, mint maga az illetékes, kérdezi szépen, a Szürke Kisegér.

Azt mondja, kopasz csak a éjjelse. Az enyém az éjjelse lehetett, mert megette a kekszemet, a kis szemét. '89-ben járunk, ugye, kérem szépen, a Diszkó Király és Űrök kiadott lemez, kérem szépen, ez nem volt más, mint Amanda Lear és a Follow Me, vagyis Kövess Engem. Hát bizony, kérem szépen, a 80-as évek vége fele ugye volt három úriember az Egyesült Királyságban, akik igazából uralták az egész zenei piacot. Stock Aitken and Waterman volt a három úriember, akik meg annyi dalt írtak, és meg annyi eladott juttattak, kérem szépen, a listák élére. A közönség kedvencévé tették. De éppen most pörgő hölgyet, ugye, aki nem más, mint az ausztrál származású Kylie Minogue. Never too late, és sem késő. Kylie Minogue. Na figyelj, Pete, itt a hivatalos válasz maga a szürkékiségértől. Azt írta nekem, hogy természetesen szereti a sajtot. Az nem szólt, hogy várjál, és meg is eszed? Halmozod az élvezeteket. Na várjál, kisége, most válaszod be azonban, hogy szereted a sajtod, hogy meg is eszed? Én is szeretem, mondjuk én meg is eszem, mondjuk.

Never too late. Never too late. We still sosem késő. Never too late. Egyes Tokét Kenner volt erre van, a szerzőmény az Ausztrál, hogy még nem volt a másod, maga kérem szépen Kylie Minogue a Bitangi Rádióban, 1989-ből. Szintén egy fantasztikus hölgy. Egykoron a Gogot női zenekarnak volt az egykori tagja. Az persze jött a szóló karrier. Gogot után, tehát szabadon Belinda Carlisle és a felvétel a La Luna.

Hiszen bármennyire is fáj, kérem szépen az igazság. Ebben a fantasztikus korszakban bizony-bizony szerintem a női előadók uralták a zenei piacot. Belinda Carlisle és a La Luna.

Beige. La luna, la luna. Egy fantasztikus hang. A Gogóz után szabadon Belinda Carlisle egy pár szólóban. 1989-ben írunk. La Luna szól a sláger. A Ütöngő Rádióban. Slágerek 45-ös fordulaton. Benne a Fafejű Fafejű Pinokkió egészen 20 óráig. Majd érkezik Szill és a Rockvillám. La Luna, La Luna, La Luna, La Luna, Belinda Carlisle. Pam. Pam.

Hát, Wolfikám, egy lekvárkeverő felvétel, az előadó Technotronic Fit Felli. Pump up the jam.

1989-ben járunk, ugye ez a Technotronic slágere. A Fellivel megerősítve ez a Pump Up the Jam. Amely igazi Wolfie-féle felvétel, amely igazi nagy lekvár keverő muzsika a Bitangyó rádióban. Slágerek, regyenletes fordulaton, benne a Fafejű Fafejű Pinocchio egészen 20 óráig. Benne tehát Technotronic és a Pump Up the Jam. Érkezzék egy legendás hölgy, aki ugye sajnos már nem létezik, nincsen közöttünk. De bizony legenda belengi, kérem szépen az egész világot. Ugye a karrier annak idején férjével indult, ugye Ike és Tina Turner néven indult ugye a formáció, aztán ugye később ugye hatalmas viták voltak, aztán ugye különváltak, aztán el is váltak, így aztán ugye lett csak maga Tina Turner. 89, kérem szépen, ő a rocknagyi és a felvétel. The best Tina Turner.

no, no, no. Egy igazi legenda, egy igazi rock legenda, kérem szépen. Janna a karrierje még a férjével indult, ugye Ike és Tina néven. Rengeteg bali övesztek, kérem szépen, az együttműködésüket aztán elváltak. És onnantól kezdve igazából csak ívelt felfelé Tina Turner karrierje. Simply the best. 89. Tina Turner.

Ugye, ha már legendákról beszélünk, érkezzék egy legendás musical. Egy Lloyd Webber-féle musical. És annak persze kiemelkedő betétdala. Meg bizony az egész világot bejárt, a több nyelven elénekelték és sikerre vitték. Persze nem volt vele nehéz dolga senkinek sem. Ugye az éppen most érkező kettősnek, ugye Németországból, Sofia és Uffe kettőse, és jól is, mert musical szerintem, akit mindenki ismerni fog már az elejétől kezdve.

legyen méltán világ, hogy musical, kérem szépen az operáz fantomja. Szinte világ összes nyelvén, kérem szépen, sikerre vitték a musicalt. Egy német, a páros, a Sofia Calgren és Uffe Persson. The Phantom of the Opera.

Egy kis kultúra Bitangyó Rádióban, egy fantasztikus musical, és hozzátartozó fantasztikus betétdal, The Phantom of the Opera.

Megyek közben egy háttér info a Wolfi rajongóknak. Ugye csak halványan és szürkén ugye merem ugye kijelenteni, vagy éppen bemondani, hogy pénteken ugye 20 órától, vagyis utánam érkezik majd Tóth Wolf Attila, szóval csak halkan mondom, és vékonyan, és persze szürkén. Hát én egy francia, hogy aki 88-ban kérdezőben beért magát a zenetörténelembe a Desireless Voyage című slágerével. Tehát a hölgy Franciaországból Desireless. Egy kis lemezzel, lemezett szokorongján. Desireless.

Persze az igazat megvalva közel sem tudott olyan sikerre törni, mint a Voyage. Egy szürke kis zene lett belőle, kérem szépen, Desire lesz a lemeze. A lemez játsz a korongján 89-ből. Mondhatnák, hogy is egy kényező, olyan igazi töltelék zene egyébként. Desire lesz a Műtangi Rádióban. Egyébként nálam a hölgy olyan igazi egyslágeres, és az ugye ebből a bizonyos Voyage című slágerével. Persze volt neki egy másik, ugye John, ami azért az igazat maga már jóval mérsékeltebb sikert ért el, mint az első a Voyage. Nem beszélve az éppen mostani felvétel, ami éppen most pörög. És nem tudtam megismételni azt a sikert, mint hogy elérte a Voyage-zsal. Hogy tehát Desire lesz a Műtangi Rádióban. Ez itt a slágerek, 45-ös fordulaton, benne a fafejú Pinókió egészen 20 óráig. Aztán pedig érkezik majd 20 órától Seal, és ami jó megszokott, kérem szépen, Rockvillám a Műtangi Rádió műsorában.

0: női színeket megdobott a úri ember, kell szépen egészen pontosan Olaszországból Francesco Napoli. Ugye, amikor ő volt, aki énekelte a Balla Balla című óriási megaslágerét. Francesco Napoli és a Viva l'amore. Hát hello, szerelem a Bütangi Rádióban. Olaszul az elmúlt néhány percben, és hát anya nyelvén, tehát Francesco Napoli.
1: Amore!
0: Amore! Igaz, Békatka? Amore! Viva amore! Így is mondhatnánk, kérem szépen, de ez igazából úgy hangzik szépen, hogy Viva l'amore, Francesco Napoli, a Bütangi Rádióban. Most pedig, hogy akkor egy kicsikét berokosodunk, hiszen érkezik egy igazi rockbanda, a Wasp. Forever Free, ráadásul egy iglu verzióban, tehát mindörökké szabadon, akár a sasmadár, ez hát a Wasp felvétele.

Ugye többször említettem már nektek a különböző műsoraimban, hogy bizony kezdek ugye a kicsikét berokkosod. Ugye ez egyben köszönhetek rá szépen ugye kedvesemnek Zorkának, hiszen ő egy rocker csaj egyébként. Nekem előtt élemezeim szinte talán egy sem volt. Na jó, kivéve az igazi nagy slágereket, mint a Don't Cry, mondjuk a Guns N' Roses-tól.

0: Köszönöm szépen, ez a Bitangyó Rádió.
1: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni.
0: Hát kisegéri, vigyázz, vigyázz, hiszen sokan vadásznak rád.
1: Azt a terem buráját, hát így a lukas lakásban nem lehet egeret fogni.

addig kicsikét kemény vonalon mentünk tovább az elmúlt percekben. Ez ott ugye a német Wasp felvétele is a Forever Free.

Hello János, szép estét neked is, üdv a fedélzeten! Ez a Bütöngered, benne a Fafejő, Fafejő, Pinocchio egészen úszak, a szerkedik majd a Seal és a Rockvillám.

Black Velvet. Rendben, már Szabitany Rádióban 89, és a Black Velvet egy rádió határok nélkül benne, a Fafejű, Fafejű, Pinocchio, benne pedig a slágereken, 45-es fordulaton című műsora. Ugye már hétfő van, ugye 17-e van,

0: Na akkor, kedves szürke kísérgér barátom, akkor érkezzék a felvétel, nevezzük úgy, hogy ez amilyen igazi kakukktojás.
1: Egy örö, egy borotán, egy örötti borotán.

azért kedves, mert nem tudod magad kontrollálni. Többet a háttérben. Sokkal nyugodtabb lenne mindenki, szerintem te is. Cry, Soldier, Cry. Udo, a Bitangyó Rádióban.

egy fantasztikus felvételen Udo Fergöt, forgott pontosabban Cry Soldier Cry, vagyis Sír Katona Sírj. Ez a Udo felvétel a Műtengő Rádióban, egy rádióhatárok nélkül, ugye benne a mai kakukk tojás. Udo, Cry Soldier Cry. Hát Kata, szerintem mindenki szeret itt lenni egyébként. De azért figyelünk egymásra. Cry, soldier, cry. We'll be together. Egyesült Királyság, kérem szépen, érkezik. Egy lovagrenddel kitüntetett a fantasztikus eladó. Ő kérem szépen, Ross Stewart a Műtengő Rádióban. És a The Motion Song.

Kedves kísérlet, képzeld, most nézem közben. Ez az Udo-féle lemez, ugye csak nagy lemezen jelent meg az a felvétel. Összesen 4 darab van, eladókrem szépen a világban belőle. 240 euró az ára a lemeznek. Hát jó árban mérik szerintem, majdnem mint az aranyat.

Egy fantasztikus karrier, kérem szépen. Sarah Stewart nevéhez fűződik. 89-ben járunk, The Motion Song. Ez a dal címe. Sarah Stewart.

Ugye őre mindent lehet mondani, csak azt, hogy egy slágeres előadó, hiszen meg annyi kiváló sláger jelent meg, nem szépen évről évre. Kezdve a The Ceiling-el, ugye valamikor 72-ben. Az Elvitor Lázom című slágerével debütált annak idején. Hát egész jól sikerült a vitorlázás, nagyon szépen napjainkig is még mindig csak hajókázik. Sir Stuart, a Bitangi Rádióban a 89-es slágere, The Motion Song. Egyesült Királyság, kérem szépen, maradunk még mindig az Egyesült Királyságnál. Érkezzék egy tragikus és sorsú duó, kérem szépen. A dal címe egészen stílszerűen London Nights, vagyis a londoni éjszakákba kalózol el bennünket, a The London Boys.

London Knights. London Knights. London Boys.

És itt van, és megjött, nem is éppen a legerősebb állat, nem szépen. Az állatok kavalkádjában Wolfi. Hát hello, Wolfi. Mert, mint tudjuk, a nyúl a legerősebb állat.

Ugye 96-ban hunytak el autóbalesetben, kérem szépen fönn a hegyekben. Ugye ez a London Boys 2-se, és a London Nights, és a londoni éjszakák a Bütangi Rádióban. Most pedig kérem szépen hozzuk vissza a Rock and Roll-t a Bütangi Rádióba. Bring back rock and roll! London Nights! London Nights! London Nights! Szóval kérem szépen John Spencer! Bring back rock and roll! Hozzuk vissza a rock and roll-t!

0: Na kérem szépen, bitangyorradio.com.
1: Igen is feleséges úr.
0: Egy rádió határok nélkül benne a fafejű, fafejű, Pinocchio egészen 20 óráig.

Pappavini, Rutsi Butsi. Egy kis reggé, kérem szépen. Pappavini. Rutsi Butsi.

0: Papa Vinny a Bitangy Rádióban. Ez itt a Slágerek, 45-es fordulaton Hanzi Zoltán a műsora. Egészen úszak a szérkedik, majd a Szill és a Rockvillám. Mert ez a Bitangy Rádió.
1: Ez örö, ez bórottán. Ez örötti bórottán.

Az a kereszt, hogy a 89-ben felbukkant egy zene. Egy műfaj, mert az egész világ, kérem szépen, konkrétan megőrült. Hát akkor ünnepeljük, kérem szépen, ezt a táncot, amelyet úgy hívtak, hogy... Lambada! Celebrate Lambada! Combo!

Igen, igen, kisiket, igen, csak a fontos kelléke volt ennek a mozgásnak, a csípő mozgása. Combo! Celebrate Lambada!

Ugye közben a chatról megjelent már a következő kettőre műsor kiváló házigazdája, kérem szépen a Rock a Korlátozatlan Királynője, kérem szépen Seal, és a Nuszorától Seal, és a Rock Villám a Bütöngő Rádióban.

Slips Kiss a formáció neve. Szintén egy átöltöm szépen erre a fantasztikus lambadas lágerre. pitangyoradio.com. Egy rádió határok nélkül. Benne a fafejű, fafejű Pinocchio, egészen úszraga érkezik majd a Seal. A rock nagykövete, kérem szépen, és a rockvillám 20 órától a Pitangyoradio műsorán.

Szorkán szívez a Bitangyor Rádió, benne a Fafejű Fafjő Pinóki, és persze benne a műsorának címes Lágerek 45-ös fordulaton. Egy megújult weboldal, bitangyorradio.com, a cím persze változatlan. Gyere te is nézz fel hozzánk, nézz körül. Hírek a nagyvilágból. Meg annyi fantasztikus régi műsorkrém szépen a podcast menüpontban. Minden nap egy óra kérem szépen a rock musika kedvelőjének, 11-től 12-ig kérem szépen a déli rock hour. A Bitangyor Rádióban kérem szépen a szöveg nélkül, csak is egy órában. Tehát minden nap 11-től délig a napi rockkora a Bitangyor Rádióban.

빅던규라디오.com. Big Fun. Flimit on the Boogie. Hát persze, ez Stock Aitken Waterman. Elég csak a hangzásra figyelni.

Ugye lassan, de biztosan, hogy ráfordulunk a finish részén, érkezik ugye 20 órától már. A Bütöny Rádióban a rock nagykövete, kérem szépen, Seal. Hiszen 20 órától a rock villám a Bütöny Rádióban.

Egy igen, csak jól felismerett a Krem, szépen ez Tokét Kere Volterman hangszerelése. Big Fanna formáció neve. És a Blimit on the Boogie, ha Bitangy Rádióban.

Ugye itt van a körünkben a nagy keverőgép, aki bizony-bizony mindig meg-meg keverte a nagymama lekvárját, vagy éppen a nagymamát keverte meg. Hát ezt is, azt is kérem szépen, egy kicsit ezt, egy kicsit azt. A receptnál egészen különleges, kérem szépen. Ő nem más, mint ugye Wolf, aki érkezik vissza a hétvégén, ha minden igaz. És a nyúl nem fogja őt is megenni. MZ Zarendről meg Kaj.

0: Ugye jól is, mert ugye Pep Tronic féle sláger, ugye a Pump Up the Jam tűnik fel ebben a felvételben. MC Zar and Drill McCoy, és persze a cím sem persze véletlenül Pump Up the Jam. MC Zar and Drill McCoy. Ugye lassan, de biztosan ráfordulunk a finish részre, egyébként ugye 20 órától már Seal és a Rockvillám. És hát kedves Wolfi barátom, mielőtt ugye tévedésbe esnél, szeretném benned elültetni minden két hét kizáróan azt a tényt, hogy bizony-bizony a nyúl a legerősebb állat.
1: Az erdőben egyszer összeültek az állatok, hogy eldöntsék, melyik állat a legerősebb, a nyúl után. A medve azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. A farkas is azt mondta, hogy ő a legerősebb állat, az oroszlán után. Az oroszlán megunta a vitát, és a mancsával rá csapott az asztalra, és kijelentette, hogy utána a legerősebb állat a nyúl. Amikor a nyúl ezt meghallotta, remegni kezdett. A felesége oldalba bökte. Mit remegsz, te hülye? Harapj meg valakit, és ez majd félni fog tőled. A nyúl oda ment a medvéhez, és jól beleharapott a medve fenekébe. A medve azt hitte, kicsi szúnyog csípte meg. Hát nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb állat az oroszlán. Ott bocsánatot kért, és elsomfordált. A nyúl felbátorodott. Oda ment a farkáshoz, és annak is jól beleharapott a fenekébe. A farkashoz hitte, kicsi, dolgot csípte meg. Hátra nézett, és akkor látta, hogy a nyúl az. A legerősebb alatt az oroszlánot, bocsánatot kertéssel somfortált. A nyúl elszemtelenedett. Oda ment a tigrishez, és annak is jól bele harapott a fennek. A tigris hátra csapott a mancsával, és agyon ütötte a nyuszit. A tigris ugyanis nem volt ott az értekezletben, ezért nem tudta, hogy a nyúl a legerősebb.

Szóval kedves Wolfi barátom, tehát mint a tény, az tény. A nyúl volt a haláláig legerősebb állat a Bitangyó Rádióban is. És persze lassan a búcsúzom. Zenekedik 20-szorától Szill és a Rockvillám.

0: És uraim, ez volt mára a Slágerek 45-ös fordulaton Hanzi Zoltán a műsora. Érkezik 20 órától Szill és a Rockvillám, mert ez a Bitangyó Rádió.
1: Egy örö, egy boldottán, egy örötti boldottán.

Telefoni, és a Simple Song. Hölgyeim és uraim, lányok és rácok, lányok és asszonyok. This is the Bitangyo Radio Station.

műsorra miért kezdjék az a felvétel, mert igazából lehetne az én himnuszom is egyben. Fantasy és a singer man, vagyis az énekes ember. Hey! Nyisd ki az ablakot! Élvezzük a napfényt! Élvezzük a dallamokat! Mert ez a Bitangyó Rádió! Hát figyelj! És énekelj! Hey! Sing, sing a man, and play that song! Play what you dance! Sing, sing a man, what you sing, sing.

0: egyik király a kastélyból. A kis fafejű fafiú. Mondom, a kis fafejű fafiú.
1: Igen, is feleséges úr.
0: Egy vidám dal, hiszen elindult a hét, kérem szépen a hétfővel.

Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenki megtisztelés, egyben kitüntött a figyelmet, mert 2 órában ez volt már a Fafajó Pinokkió műsora, ennek címes lágerek, 45-ös fordulaton, Ékedik Huszorától Szil. És a Rock Pillám, kérem szépen itt a Bitangi Rádióban.

0: Szóval köszönöm szépen még egyszer mindenki, megtisztelő. És egyben kitüntető figyelmét, mert 2 órában ez volt át mára a Fafé-Fafé Pinocchio műsora. Legközelebb ugye velem majd a szerdán 18 órától Maxi Sensation élőben, a Twitch-en és a Facebookon.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
1: Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
1: Adios.
2: Adios.
1: Au revoir.
2: Au revoir. Au revoir.

Hello, bello, kedves Bitangyó Rádió hallgatók, ez itt a Rockvillám velem Szillel. Este 10 óráig vagyok veletek. Várok mindenkit ide a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy Bitang, kötőjel, jó, kötőjel, radio.com.

Kedves Pinokio, engedd meg, hogy megköszönjem az elmúlt 2 órai adásodat. Én tök jól derültem, mert olyan zenéket hallottam, ami számomra is ismerősek voltak, és végre én is tudtam valamihez fonódni, úgymond, ugyebár, mert hogy amiket te leadtál zenéket, egy csomó együttes feldolgozta, úgyhogy inspiráltál úgy rendesen a mai este folyamán, úgyhogy kellemes pihenést neked, és ha van kedved, akkor tarts velünk itt a Pitangyú Rádió chat falán.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillám. Kőkeményen, Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
2: Jelentem, levegő az van, lesz és volt is. Figyelj, fülelj!

Kalleós, szép rockvillámos estét kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Én még mindig Szél vagyok, ez itt a rockvillám. Üdvözlök minden kedves külső hallgatót, minden kedves cseteken lévő emberkéket. 2026. augusztus 17-e van. Hétfői napocska, Jácint névnapja. Minden Jácintnak boldog névnapot. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you, boldog szülinapot kívánok. Bizony-bizony eljött a hétfő este, hát remélem vártátok. Megsugom nektek, én vártam nagyon, bizony-bizony. A hétvége is jó volt, ugye, jó meleg volt, ma se volt azért az a dög hideg, de ugye meg kellene piszkálni itt Budapesten egy picit a felhőket, mert egész nap be van borulva, de nem akar esni, ugye? Egy jó kiadós zuhé kellene már, állítólag estére mindenhol lesz eső, úgyhogy aki teheti, álljon ki az esőre. Na jó, csak vicceltem. Üdvözlöm a Bitangyó Rádió chat falán ma az elmúlt két órai adásban lévő kollégát, illetve főnökömet, kedves Pinokiót. Aztán itt van Roni, Bobby, Artuditu, Békatka, Bobo, Bubu 81, Csámpás, Rozi, Dutyi, Dili, János, Nefertiti, Szürke, Kisegér, aki minden lukba belefér, és kedves Zorka, nagy puszi nektek. Hát igen, bizony, bizony, piszkáljátok meg azokat a felhőket, piszkáljuk meg őket, mit szóltok hozzá egy kis rockzenével. Hát érdekes zenét hozok, ne feledjétek el, és elég sokáig fog tartani, de megéri végig hallgatni, én azt gondolom, azt mondom nektek, úgyhogy csapjunk a lecsóba. Egy kis Michael Jackson Earth songja érkezik, aztán érkezik Purple Rain, Prince rock balladája kicsit feldolgozva, aztán lesznek még meglepetések a mai est folyamán, úgyhogy csapjunk is bele, na gyerünk!

hajszitek, hanem ráz a hideg. Nem azért, mert fázom. Volt szerencsém Michael Jackson koncerten lenni, és pont a History turnén, és ez pont a History egyik feldolgozása. Úgyhogy hát igen, Michael Jackson az Michael Jackson.

0: Hát bizony, az nem most volt, jó pár évvel ezelőtt sajnos. De hát minden jó ember elmegy, sajnos ez van. Itt is van a következő Prince feldolgozás például. Ő is mekkora zenész volt, ugyebár.
1: Blue, with all my heart, I love you.

Hát kérem, mekkora zene lett ez is, ugye? Jaj, de jó volt hallgatni őket, ugye, ugye? Hát kérem szépen, már megértem meghallgatni a rockvillámot veletek együtt, hogy együtt vagyok, mert én ugye nem hallgatom meg végig a zenéket, mikor szerkeztem őket, hát egy csomó időm rámenne, úgymond. Na, de az biztos, hogy ahol elérhetőek vagyunk, az a Bitang, kötője jó, kötője radio.com, ez a mi oldalunk, chat oldalunk is egyben, úgyhogy várunk mindenki csak szeretettel a chat falunkra. Aztán ugye, ahol még hallhatóak vagyunk, az a redzone.chat.hu oldal, a www.porbolletten.hu oldal és a heavenface.com oldal. Itt is ugye hallhatóak vagyunk, meg itt is vagyok a heavenface-eseknél. Ironella, Menta, Mac, aztán Zolka, Kicsilány, Csabi, Apex Baborka, Bo, Ironella, Julcsi, Little Evil Devil, Piszok, Red Jocks, Sunny, aztán itt van kedves Vadrózsa, Aktív Csaj, Nagy Puszi, neked is, és akik itt vannak a társalgóba, közel 74-en vagytok, úgyhogy kellemes rockvillám hallgatást kívánok mindannyiutoknak itt is, a heavenface.com oldalon is, úgyhogy figyelek mindenhova. És hát üdvözlöm azokat, akik éppen bekapcsolták a Bitangyó rádiót, hát hello, bello, ez itt a rockvillám. Hát most kérem szépen, jön egy olyan zene, amire összetettem a két kezem, ugyanis Leonard Cohen-től hozok egy blues rock zenét. Elvileg új zenéket hoztam, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel. Halleluja érkezik!

Hey ho, honey ho, hát sokan jeleztétek, hogy tetszik a dal, jó a szövege, jó hangja van Katinak. Hát Katinak mindig jó hangja van. Hát remélem a következő előadót is szeretni fogjátok. Igaz, már nem most kezdte, és hát magyar előadó, és hölgy az illető ráadásul. De még mielőtt felkonferálnám, üdvözölném akik éppen bekapcsolták a Bitangyó rádiót. És hát ne felejtsétek el, holnap is érkezek, 16 órától lazulni fogunk, és csupa-csupa jó zenéket hozok egész héten. Úgyhogy hát csapjunk is bele a következő zenébe. Az előadó Zanzibár, és a dal címe Mi van? Ez egy olyan dal, hogy hát, igen. Na mi van? Igen. Vagy a Mizu. Ugye, ugye? De közben azt a hírt is kaptam, hogy végre esik az eső. Halleluja! Bizony. Aztán érkezik majd Rammstein is egy érdekes zenével. Egy Industrial, Dark Industrial Metal Song-on. Vadi új 2026-os. Figyelj, fülej!

Halliho, hát igazán remek kis zenét csinált nekünk Red Jocks. Take Me Back a dal címe, igazán kellemes zenét hallgathattunk tőle. Köszi szépen, hogy oda adtad, adományoztad nekem. És hát ugye a legtöbb zenéje nálam van, ugye? Nem adom senkinek. Nos, kérem szépen, ugye az emberek mindig optimisták, legalábbis azok szoktunk lenni. Én azt szoktam mondani, hogy minden rosszban van valami jó, ugye? Hát ritka az ilyen, de igaz. Nos, hát jön két érzelmes rockzene, magyarul fog szólni, úgyhogy mindenkinek váljék egészségére, figyelj, fülelj!

A következő dal címe Még van egy utam. Hát szerintem mindenkinek van egy-egy útja. Ugye? Hát csak ki tudja, hogy hova, merre.

Hamarosan érkezik Edda Művek vadi új zenéje. A dal címe Szeretkezni minden mennyiségben. Hát, fogadjátok meg a tanácsomat. Az adás után minden mennyiségben.

Szóval adás után kezeket a paplan alá mindenkinek majd. Dehogy rossz a füled.

lehet, kedves szürke kisegér, miattam lehet, Szex 69-es is az együttes neve, mit bánom én? Ha egyszer jó, akkor jó. Akkor átnevezzük, jó? Na, érkezik Edda!

Hát ettől még elmegy a kedvem is, gyerekek. Hát majd csak paplan fölé lesz akkor.

Ó, gyerekek, már jár a lábam idegességemben. Fölkúrt ez a zene. Na hát kérem szépen, ideje lesz lenyugodnom szerintem nekem is, és hát nektek is kicsit felspanolt ez a zene. Eddától nem ezt vártam, valljuk be. Ez a leg... kezdjétek el, hogy ez a legújabb Edda albumról van, és az a címe Szeretkezni minden mennyiségben. Gondoltam, tök jól szól, és ráadásul remélem énekel benne, de hát nem. Na majd legközelebb azért én belehallgatok ebbe is, meg abba is. Nem járja ez. Minden esetre vége a zenének. Most viszont olyan zenék érkeznek, amik... Hát megnyaltam a számot is. Egy nosztalgia, soft rock ballada itt a Bitang Jó Rádióban.

Érkezik Morgan Luna, jegyezzétek meg ezt a nevet, Morgan Luna, Never Good Goodbye, egy jó kis blues zene Chelsea-tól, izgi lesz.

Hozok egy kis füstöt és egy acélt. Nincs ami jó. Nekem te vagy a minden. Csak azért, hogy érezzétek a törődést.

Jön is, már is érkezik az utolsó zeném nektek a blues tanyától. Ma este is blues van. És hát, hogy jó lesz a szövege, ígérem.

0: Ez a Bitangyó Rádió.
1: Én hálásan köszönöm, hogy velem voltatok ma este. A Rock Villámot hallottátok. Holnap érkezek 16 órától. Lazulunk egy kicsit. Jó sokat. Készüljetek fel, mert nagyon sok zenét fog hozni holnap is. Úgyhogy hát kérem szépen, mindenkinek jó éjszakát kívánok. Ez volt a Rock Villám. Én meg Szil voltam. Hello, hello!